0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Ostova i Odin FM.
1: Klasne radio. V dorohu.
3: Maradj még

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в Яноста 2 и 1 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Biodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se,
1: jodím FM. Klasné rádio. V dorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92,1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jó Dim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Жуковський Миклós. Жуковський Миклós, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a Derceni Református Gyülekezet lelkésze, Ukrajna első egyházi önkéntes tűzoltóságának alapítója, parancsnoka. Žukovskij Miklós 1970-ben született Beregszászban. Általános iskolába Nagypaládon és Fertősalmáson járt. 16 évesen felvételt nyert a Nagyszőlősi Fémipari Technikumba, ahol elektrotechnikus szakmát tanult. 1990-ben felvételizett a Debreceni Hittudományi Egyetemre, lelkész joglevelet szerzett. Teológiai tanulmányai alatt házasságot köt Elek Andrea hitoktatóval, három leánygyermekük születik. Žukovskij Miklós 1996-tól a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora. A lelkészi szolgálata mellett jelentős szerepet vállalt a közösség építésében. Žukovskij Miklós esperes 2005-ben Dercenben megalapította az első egyházi önkéntes tűzoltóságot, ami akkor egész Ukrajnában egyedülálló szolgálat volt. A csapat őt választotta főparancsnoknak. A csoport a tűzoltás mellett a katasztrófavédelmet is felvállalta. A Derceni Református Gyülekezet önkéntesei évente 30 és 50 közötti esetre vonulnak ki, és nyújtanak segítséget több tucat településen, professzionális módon és modern felszereléssel. Žukovskij Miklós 2021-ben a Beregszászi és a Munkácsi járás lakosai

0: Verspercek.
1: Békefi Pál, Kármel hegyén. A Kármel ormán csendes éjszakán buslakodik a ma tanítványa. Szorgos munkával volt kezet tele, csak eredményben van nagy hiánya. Míg mindenütt viruló élet pezsdül, őrálló szíve búsan kesereg. Odakint derű, kacagás az élet, az ő szeméből fájó könypereg. Uram, pünköstkor zúgó szélnek szárnyán égi tűz szállt le az emberekre, mely lángra gyújtott sok alvó szívet. Uram, ez ünnep ma nem lehetne? Nem lehetne, hogy szent apostolok tüzes nyelvekkel szólnak az igét, és mint Jézusnak bizonyságai új életet vinnének szerte szét? Nem lehetne, hogy bűnét bevalló sokaság gyűlne a kereszt köré, Isten sátora leszállna dicsőn a mellettverő bűnösök közé? Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg fehér ruhások serege fölött, Timóteusok, Titusok, Pálok lennének a megváltottak között? Uram, pünköstkor zúgó szélnek szárnyán égi tűz szállt le az emberekre, mely lángra gyújtott sok alvó szívet. Uram, ez ünnep ma is lehetne. Uram, ez ünnep ma is lehetne.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: is akarom veled ezt még.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Szotnyira.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: Verspercek.
1: Turmezei Erzsébet, az enyém. Hogyha vesztes a harc, az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény, munka és kudarc, az enyém. A sötét az út, homályos, tekergő, elfödi a célt ősrengeteg erdő, hogyha egyre lejt, alább meg alább, felfele akar, s lejjebb jut a láb, tudom, az az út, az enyém. De ha bajok múlnak, sebek gyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehulnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad szárnyal, mindig magasabbra, ha dalolva szárnyal, szabadulás, ének az övé. Ha cél felé tart az út egyre előre, hogyha mindenre rajt, sebző, gyöngyre, kőre, már a cél fénye hull, el nem takarja semmi, megállni sem enged, ernyetten pihenni, bizony, az az út, az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelke a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, bús, szomorú arcok, ha diadalmasak, dicsőek a harcok, az áldott munkas, a diadalmas harc az övé. Az enyém gyáva, gyönge, az ő lelke hatalmas, az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas, az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém, a munka, út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé az erős, győztes lélek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
1: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
2: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
4: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
2: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: Galeria Uhorskoho domu Munkácsi Mihály.
11: A Munkácsi Mihály Magyarház galériája. Ifjabb Habda László neve ma már a kortárs kárpátaljai képzőművészet meghatározó alkotói között szerepel. Az ungvári művész 1961-ben született, tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskola kerámia szakán végezte, ám hamar kiderült, igazán a festészet világában tud kiteljesedni. A 80-as évektől kezdve rendszeresen szerepelt megyei és országos kiállításokon, később pedig nemzetközi művésztáborok és külföldi tárlatok meghívott alkotója lett. Munkái többek között Kassán, Moson-Magyaróváron, Németországban és Szerbiában is bemutatták. 1993-tól az Ukrán Nemzeti Képzőművészeti Szövetség tagja, művészetét pedig rangos elismerésekkel díjazták. 2002-ben megkapta a Boksai József Erdélyi Béla megyei képző és iparművészeti díjat, 2009-ben pedig az Ukrajn érdemes művészet címet. Festészetét az absztrakt látásmód, a merész színvilág és a különleges szimbólumrendszer jellemzi. Képein egyszerre jelennek meg vibráló, erőteljes színek és nyugodt, egységes tónusok. Egyik fontos alkotói korszakában a fekete szín került középpontba, amely számára a végtelen lehetőséget és a viszonylagosságot jelképezi. Műveiben gyakran találkozhatunk jelekkel és szimbólumokkal, néha gyermekrajzokra emlékeztető formákkal, máskor időtlen, szinte titokzatos motivumokkal. Inspirációt merít a francia impresszionistákból és a 20. század modern művészet irányzataiból, miközben alkotásaiban tovább él a kárpátaljai festészet hagyományvilága is. Ifjabb Habda László művészete egyszer őrzi a múlt értékeit, és nyit utat az új, ismeretlen világok felé, talán éppen ettől olyan különleges és egyedi minden egyes alkotása. A Pulzus Rádió szerkesztősége nevében áldott pünkösdi ünnepet kívánunk minden kedves rádió hallgatónak.
12: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
13: Rovatunkat támogatta a Mukácsi Mihály Magyar Ház és a Záhid Finance Group Kft.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца, що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
3: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszki tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
4: Pünkösd ünnepe a keresztény közösség egyik legmélyebb és legmeghatóbb pillanata. A Szentlélek eljövetelére emlékezünk, amely erőt adott az első tanítványoknak, és ma is erőt ad mindazoknak, akik hitben keresnek kapaszkodót. Ez az ünnep a csendes megújulásról, a lélek megerősödéséről és az egymáshoz tartozásról szól. A következő percekben Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperesének ünnepi gondolatait hallhatják.
5: Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által. A szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Efézus 3:14-19. Pünkösd ünnepe van, amikor a Szentlélek Isten eljövetelét ünnepeljük a gyülekezeteinkben. Akiről az Úr Jézus Krisztus beszélt, hogy amikor ő visszamegy ahhoz, aki elküldte őt, az Atyához, akkor el fogja küldeni a Szent Lelket, akire a tanítványoknak nagyon nagy szüksége lesz. A Szentlélek lesz a pártfogójuk. A Szentlélek fogja kijelenteni számukra a teljes igazságot. A Szentlélek lesz az, aki által azok, akiknek hirdetni fogják a tanítványok az evangéliumot, hitre fognak jutni. A Szentlélek fogja biztosítani azt az erőt, amivel az erőtlen, gyáva, félelmekkel teli tanítványokból bátor bizonyságtevők lesznek. De azok az emberek is, akik majd az ő szavukra hinni fognak, a lélek munkája által fogják ezt a hitet megkapni, és a lélek fogja őket is bátrakká tenni az üldöztetések közepette. A felolvasott ige szakaszunkban azt látjuk meg, hogy a Szentlélek Isten nem csak egy egyszeri hatást gyakorolt a keresztény egyház megalakulásakor, a 3000 ember megtérésekor, hanem az ő küldetése és munkája állandó jellegű és nélkülözhetetlen. Hiszen Pál apostol, amikor a gyülekezet tagjaira gondolva az Atyához fordul és imádkozik értük, akkor azt, amit kér számukra, azt a Szentlélek által látja megvalósíthatónak. A Szent Háromság egy örök és igaz Isten harmadik személye az, aki az Atya akaratát felfedi, megérteti az emberekkel. Ő az, aki az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát mindenek felett való értékké teszi a számunkra, amikor felgerjeszti az emberben a bűnbánatot, és elvezeti a bűneit meglátó embert a megváltó Jézus Krisztushoz. Az első gyülekezetekben, és ma is, 2000 év elteltével is, egyedül az Isten Szent Lelke tudja ezt elvégezni valakinek a szívében. Ugyanakkor ő az, aki által hívő életet tud élni a Krisztushoz tartozó ember. A Szentlélek által születünk újjá, és így ő vele tudjuk megélni is a mi hívő életünket a továbbiakban. A Szentlélek nem csak újjászül, hanem ahogyan a lelkünk láthatatlan módon hozzájárul ahhoz, hogy életünk legyen, ő is így láthatatlan módon járul hozzá ahhoz, hogy lelki életünk legyen az Úrban. Isten Szent Lelke által vagyunk Jézus Krisztussal egyek. Ő köt össze bennünket, a mi megváltó Urunkkal. Csak is ő általa értjük meg Jézus Krisztus akaratát, és leszünk képessé általa arra, hogy azt meg is tartsuk, hogy egyre jobban hasonlítsunk ő rá, és így ne legyen hiába való az a kegyelem, amit kaphattunk őtőle. Amikor az apostol az efézusi gyülekezet tagjaiért imádkozik, és azt kéri, hogy a Szentlélek által a belső ember, a Krisztusi ember erősödjön meg a gyülekezet tagjainak az életében, akkor ezzel arra mutat rá a számunkra, hogy a hívő emberek csakis a Szentlélek Isten által lehetnek egyre erősebbek. És az Isten akarata is ez, mert Pál nem kér olyat, ami az Isten akaratával szembe megy. A Szentlélek a hívő embert erősíti, azt a belső embert, aki a lélek újjászülő munkája által jött létre. A Szentlélek munkája abban fog megmutatkozni, hogy egyre több olyan ember lesz a gyülekezetben, aki Jézus Krisztus tanítványaként fog élni ebben az életben, aki ragaszkodni fog a megváltó Krisztushoz. Tetteiben egyre jobban ki fog ábrázolódni ez a Jézus Krisztus, ahogyan a belső ember a Szentlélek Isten munkája által egyre erősebb lesz. A Szentlélek láthatatlan munkája a hívő emberek életén válik láthatóvá. A lélek belső embert megerősítő szándéka, hatalma arra irányul, hogy láthatóvá váljon rajtunk a Jézus Krisztus. Mert a mi megváltásunk nem csak arra az időszakra szól, amikor már a mennyben leszünk, hanem már itt is, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére kívánunk élni. Ezt pedig azért kívánjuk így, mert a lélek ezt erősíti bennünk. Ő, ami csontjainkba rekesztett tűz. Pál ma elénk tárja ezt az igazságot. A Szentlélek Isten munkájáról, amit ha megértünk, akkor még nagyobb örömmel megyünk a gyülekezetbe, hogy hálát adjunk együtt azért, hogy Isten szent lelke nem csak eljött, de bennünk is él, és megerősít nap mint nap. Megerősíti a mi belső emberünket, hogy életünk egyre krisztusibb legyen. A Szentlélek Isten nem különleges jelekben, csodálatos jelenségekben, hanem a te életed engedelmessége és lelki teljessége által mutatja meg dicsőségét. Ő ezért jött, hogy bennünk élve, munkálkodva hatalmasan megerősítsen lelkileg. Milyen nagy szükségünk van erre a lelki erőre, ami által élhetünk, szolgálhatunk, bármilyen idők jönnek is. Mert ez nem a mi erőnk. Nem a mi erőnk, ami elfogy, nem a mi türelmünk, ami véges, hanem a Szentlélek Isten végtelen türelme, végtelen ereje, ami a miénk lehet, amit kérhetünk napról napra, és amit kérnek számunkra a pálapostolhoz hasonló emberek, akik tudják, hogy a Szentlélek Isten jelen van, és meg tudja erősíteni a belső embert. Erősödjünk meg a lélek által, ezen a pünkösdön is. Amen. Imádkozzunk. Szentlélek Úristen, aki eljöttél, hogy mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus értünk megtett, amit a mi mennyei atyánk felőlünk eltervezett, nekünk adhasd, hogy mi ezeket megérthessük, és mi ezek által részesüljünk Isten drága ajándékaiban. Dicsőítünk és magasztalunk téged, és köszönjük, hogy te ma is jelen vagy, és megerősíted azt az új embert, amely megszülethetett bennünk, aki megszülethetett bennünk, és ez az új ember téged dicsőít és magasztal. Ez az új ember tud örvendezni mindannak, amit az Isten ad, akár jót, akár rosszat, akár nehézségeket, akár örömöket. Köszönjük, hogy így megerősítesz bennünket, és mi dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged ezen a mostani ünnepen is. Amen.
4: Az elmúlt percekben Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperesének ünnepi gondolatait hallhatták. A Pulzus Rádió szerkesztőségének nevében áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk minden kedves rádió hallgatónak.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Verspercek.
2: Füle Lajos, Pünkösd fényében. Pünkösd, fényedben élek, teremtő égi lélek, erőt gerjeszti lelkem, felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel. Az ige, mint zsarátnok, hüllő szívemben lángot lobbantott, hála érte. Követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére. Dicsőítsd őt ma bennem, ki nem vetett el engem. Illesse hála, hála, ki érte, mit se várván megváltott vére árán, Istennek és Atyának.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a fennálló énekünkkel magasztaljuk az Urat, a 250-es dicséretünknek az első verszakát énekeljük.

helyeinket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük a 246. dicséretünknek mind a 4 verszakát. Gyere, kérjük Isten áldott szent lelkét.

Örömmel hirdetjük a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtti Isten tisztelet keretében kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát. Megkereszteljük Komár András és Komár Dianna gyermekét, Komár Noelt. Halljátok meg, kedves testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. részében, a 18. verstől a 20. versig, eképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Valamint János evangéliumából, a 15. rész 9. versétől a 10. versig így szól az ige. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Eddig Istenünk írott igéje, a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves gyülekezet, mostani idők kihívásai nyomán ismételten úgy állhatunk meg egy aprócska élet Isten elé hozatalában, hogy mindenféle körülményt segítségül hívunk. De ennél még fontosabb az igének a szava, ami azt gondolom, hogy ebben a gyönyörű pillanatban, ami kegyelem és nekünk megadatott, minnyájunkat bátorít. Az első és legfontosabb üzenete minnyájunk számára, de azt hiszem kicsit hangsúlyosabb szülőként és keresztszülőként, de gyülekezetként sem veszíthetjük el a fókuszt, az az, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ezt Jézus mondja. Jézus Krisztusnak a szavait a kortársai közül, és sokan mások is, akik utána születtünk, nem mindig értjük. Érthetővé a Szentlélek Úristen teszi. És pünkösd ünnepében egy ifjú életnek a keresztség sákramentumával való elindításában a Szentlélek érthetővé teszi, hogy ha az Istenben megmaradunk, az ő elhívásában, az ő szeretetében, az ő próbáiban, akkor ez az, ami a mi életünket megtartja és megőrzi. Szülőként, keresztszülőként, gyülekezeti közösségként mindig ott van a kérdés, a vágy. Hogy tudom a legjobbat megadni? Mi az, amivel jót tehetek? Az utánunk jövő generációt mivel tudjuk erősíteni, bátorítani, az életre felkészíteni? Jó táplálék, békés családi közeg, egy befogadó, szerető gyülekezet, ez mind a helyén való megállapítás. De szeretett testvérek, Jézus Krisztus szavai nagyon egyértelműek. Ha nem az Atyában, az ő mondásaiban, tanításaiban, az ő szent rendelkezéseiben keressük a boldogulásunkat, akkor igen, csak hamar minden elállítódik. És azért ezt a kifejezést használom, mert azt hiszem a mai világban sokunk életében közös élmény, hogy hozzányúlok egy eszközhöz, megpróbálok rajta valamit megjavítani, beállítani, és a folyamat vége nagyon sokunknak úgy sikerül, hogy nem tudom, mit csináltam vele. Nem működik, és rosszabb, mint volt. Azt hiszem, az egyik legnagyobb életvezetési tanács mindnyájunk számára abban, hogy hogyan legyek emberként, felnőttként, szülőként, gyermekként jelen az életemben, hogyan csináljam ezt jól,
Ebben egy valaki tud bennünket biztosan eligazítani. Ez a valaki bemutatkozik, úgy, mint az Atya Isten. Ez a valaki elmondja, hogy kicsoda, úgy, mint a Fiú Isten, Jézus Krisztus. És ez a valaki olyan közel lép hozzánk, szeretett testvérek, annyira erősen szövetséget köt minnyájunkkal, hogy a Szentlélek formájában, a Szentlélek áldásán keresztül azt olvassuk a missziói parancsba, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Sok minden közbe jöhet, és nagyon sok minden alakulhat nem jól. Ezt talán ismerjük, és hosszú a listánk is, hogy hány és hány dolgot akartunk volna másképpen csinálni. Egy ifjú élet plantálása közben, ahogy próbáljuk nevelni, a legjobbra megtanítani, azt gondolom mindnyájunknak a legnagyobb ajándék, hogyha ott lehet az Isten igéje, ami erősít engem, ami megtanít gyengének lenni az Úr előtt. Kedves testvérek, egy olyan világot élünk, amiben senki nem lehet gyenge. Senki nem lehet gyenge. Isten jelenlétében pedig azt tapasztaljuk meg, hogy a legnagyobb összetöretésben, a legnagyobb kimerültségben, a legnagyobb feladatok hordozásában, aki bűnbánattal lába elé borul, azt az Isten felemeli. És van az igében, a 11. versben egy nagyon érdekes mondatrész. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek. Hát fontos az Istennek, hogy mi örüljünk. Mi emberekként nagyon sokszor egy ilyen saját istenképpel élünk, amiben mondjuk, hogy így, úgy, az Úr ezt, az Úr azt akarja. Erre Jézus Krisztus szavaiba azt látjuk, ezeket azért mondom, hogy az én örömöm legyen bennetek. Azt gondolom, az öröm egy ritka kincs. Mulandó és nagyon ritka kincs. És hogyha őszinték akarunk lenni, akkor még lehet, hogy néha le se tudnánk írni, mi okozna igazán örömöt. A Szentírás apró részleteiben és ilyen nagy összefüggéseiben is azt mondja nekünk, az öröm az az élő Istennel kötött szövetség. Az öröm, amikor az én életem Istennek a szavaira elkezd mozdulni. És ez az az öröm, amit megélhettek ti is, és amibe bevezethetitek ezt az ezernyi lehetőséggel kecsegtető új élet birtokosát, ezt az ifjú gyermeket. Én hiszem és vallom, hogy nekünk nem a tökéletesség az utunk. Ezt kijelenteni nem is nagyon nagy dolog, mert ismerjük magunkat és ismerjük egymást is. Viszont abban is hiszek, hogy a mindent a javunkra intéző Isten nem véletlenül hív magához közel, nem véletlenül erősít meg minket feladatokra, és nem véletlenül ébreszti bennünk a vágyat, hogy vele vágjunk neki mindennek. Én hiszem azt, hogy ez az ifjú élet oda tart, ahova a mai nap a konfirmondosaink eljutottak, majd az első úrvacsorához, és majd a felnőtt élethez. És ilyen formán számomra egy különösen nagy ajándék, hogy ezt a sokszoros ünnepet így ülhetjük meg, és így láthatjuk benne egymást. Hiszem azt, hogy annak ellenére, hogy a jövőképünkben elég sok a bizonytalanság, elég sokat kérdezhetjük magunktól, hát mi lesz akkor, ha minden így marad, vagy esetleg még rosszabbá válik. Hiszem azt, hogy ennek ellenére az Isten szent lelke, amikor belép a mi életünkbe, készé és képessé tud tenni arra, hogy az ő mennyei dolgairól tegyünk bizonyságot. Kedves szülők és keresztszülők, szív szerint azt kívánom,
hogy mind a mellett, a sok áldozat mellett és jó dolog mellett, amit meg akartok adni ennek az ifjonti, most cseperedő emberkének, mindezek mellett tegyetek bizonyságot arról az Istenről, akinek az én szívem szándéka, akinek az én életem alakulása, akinek a mi mindennapjainknak a terhe nem közömbös. Tegyetek bizonyságot neki arról, hogy hogy tartotta meg, hogy hogy tette őt készé és képessé arra, hogy tett benneteket készé és képessé arra, hogy az ő szavát meghalljátok. Én kívánom, hogy valamennyünk életében az Istennek ez a gazdag áldása legyen ott, és tegyen csodát. Találjátok meg a ti feladatotokat és küldetéseteket abban, hogy a feltámadott Úr Jézus Krisztusról miképpen tudtok ti bizonyságot tenni. Amen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálát adunk neked a te megtartó szeretetedért és kegyelmedért, amiben nap mint nap bizakodva és reménykedve térhetünk be. Eléd hozzuk most ezen ifjonti életet, és könyörögve kérünk, Urunk, hogy bennünket szülőként, keresztszülőként és gyülekezetként fordíts abba az irányba, hogy tudjunk imádsággal is, az igében vigasztalódással is helytállni a feladatunkban. Megköszönjük neked, hogy mindez idáig nem csalódtunk benned. Megköszönjük neked, hogy megtartó szereteted és kegyelmed végig elkísér bennünket. Urunk, így tégy készé minket mindarra, amiben most vállalásunkat és hitvallásunkat megtesszük. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, három kérdést intézek hozzátok, melyekre felejetek hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e? Most pedig a gyülekezetet kérdezem. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt?

Szeretett testvérek, Istennek igéje szól hozzánk Mózes második könyvéből, a harmadik rész első 12 verséből eképpen. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala, tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magában. Oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta Mózes. Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor azt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le sarudat lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat, el is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni hetita, az emóri, a perizi, a hívvi és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait. De Isten ezt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni az Istent. Az Úr tegye áldottá az ő igének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek ezért imádkozzunk. Mindenható gondviselő édesatyánk, áldjuk a te háromszor szent nevedet, hogy eljuttattál bennünket a mai napra. Köszönjük, hogy ebben az ünnepben is a te ígéd szavának vigasztalásába, bátorításába, útmutatásába érkezhetünk. Urunk, annyi minden elválaszt bennünket attól, hogy megértsük a te szavadnak tartalmát. Annyira nehéz a hétköznapokat úgy élni, hogy mindenekben neked adjuk az első helyet, és szív szerint vágyjuk a te akaratod teljesítését. Fogadd most közeledésünket, melyet töredékes és emberi bűnbánatunkkal hozunk eléd, és tégy csodát, hogy hadd legyünk a te ígéd szavának megértői az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a kamarakórus szolgálatát.

Köszönjük szépen az énekes bizonyságtételt. Szeretett testvérek, Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből olvasom. A második rész első 6 verse így szól hozzánk. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm valamennyiüket itt az Isten házában, pünkösd ünnepén, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról, az interneten vagy a rádión keresztül kapcsolódik hozzánk. Kedves testvérek, én most már emlékszem magamra, hogy majdnem minden éven elmondom, ha van lehetőségem szolgálni, hogy pünkösd ünnepét nem érti a világ. És ilyenkor megjelenik bennem akarva, akaratlanul, és ez a lelkészi fordítási szándék, hogy én hogy tudnám lefordítani egy 1000 idegen számára, aki még talán életében nem járt templomba, és nem is tudja, hogy mik kapcsolódnak a múltunkhoz, a történelmünkhöz, a Szentírás gazdag tanításához, és mindig ez a gondolat jön elém először. És most a felolvasott ige szakaszunkban itt van egy záró gondolatba megjegyzett nagyon furcsa megállapítás, mégpedig az, hogy mindenki elkezdte érteni a maga nyelvén, amiről beszél az Isten. És nagyon belém akadt ez a mondat. Mózes történetéből olvastam fel egy nagyon meghatározó részt. Az égő csipkebokor. Én néha elgondolkodom vizuálisan is, hogy hogy nézhetett ez ki. Mózes még a szövegbe is ugye megjegyzi azt, hogy hát oda megyek már, megnézem ezt a nagy csodát, de az az ember 40 éve bujkál. Valaki, akit az egyiptomi hercegség udvartartásában neveltek fel, akit matematikára, vezetésre, hadászatra, alapismeretekre, tudományokra tanítottak meg, az már 40 éve kecskéket pásztorol. Félreértés ne essék, én nem teszek különbséget a szakmák méltósága között, de minden esetre azt pazarlásnak tartom, amikor az Istentől kapott lehetőséget, az Istentől kapott ajándékot valaki hagyja elveszni. Meg tud annyira sérülni az ember lelke, tud akkor a sebb keletkezni rajtunk, hogy jobb ötletünk nincs. És amikor évtizedek adódnak egymáshoz, az embert reménytelenül elfogja a gondolat. Hát akkor ez ennyi. Én nekem így kell megtanulni az életemet eltölteni, ahogy most vagyok. És az égő csipkebokor, meg az apostolok cselekedeteiből hozott pillanat, nem csak abban ér össze, hogy mind a két helyen tüzet, valami nem e világból származó tüzet látunk, hanem abban is összeér, hogy életek, amíg gazdagon meg vannak áldva képességekkel, lehetőségekkel, az Isten kezébe kerülnek. Az Isten kezébe kerülnek. És Mózes, akinek 40 éve rámegy arra, hogy
elbújdosásában próbálja az ő hibáját hordani, próbál élni ezután is. Az égő csipkebokor jelenlétében az Úr szavának megszólítására érti, amit neki mond az Isten. Megérti. A tanítványokba pedig ez annyira önkéntelenül kezd el működni, hogy amikor a szavaikat megformálják, és Isten dolgairól kezdenek el beszélni, akkor ez nem csak az ő életükben lesz egy egészen megdöbbentő pillanat, hanem oda sereglenek nagyon sokan, hogy mi ez az zúgás, mi történik itt. És mire odaérnek, addigra, kedves testvérek, azt tapasztalják, hogy én értem, amiről az ige szól. Értem, amit ezek az emberek Istenről mondanak. Én értem az Istent. Pünkösd ünnepe ilyen formán tehát az egyik legnagyobb ajándék, hogy én, mint gyarló ember, aki hozzá vagyok kötve ezer szállal a mindennapi élethez. Én, aki feladatokat oldok meg, én, aki lyukakat próbálok meg valamilyen ügyeskedő módszerrel betömni, én, aki nagy terheket hordok, én, aki reménytelenül nézek magam köré a mindennapokból, hogy hogy fogom én ezt megcsinálni. Én az Isten szent lelkének ajándékával értővé tudok válni. Nem tudom, mennyire mindennapi élménye a kedves testvéreknek, hogy beszélnek hozzánk, és nem tudunk visszamondani belőle egy szót se. Nem tudom, hogy mennyire így telnek a mindennapok, mert vannak az Istennek különös ajándékai, az egyik a végtelen odafigyelés, amit egy-egy ember fel tud mutatni. Lehet, hogy én a skála másik oldala vagyok, az igazi figyelemzavar vegytiszta megjelenése, de ettől függetlenül mégis látom magam előtt nagyon sokszor azokat az üres tekinteteket, azokat a megfáradt tekinteteket, amik azt is jelzik, hogy elég volt. És nem megértést nem élünk meg a mindennapokba, hanem úgy telnek el a napok, úgy repülnek ki az évek, minthogyha jelen se lennék, mintha itt se lennék. A Szentlélek által elvégzett csoda a mi életünkben, szeretett testvérek, az az, hogy Isten visszaültet a valóságba. Visszaültet abba a valóságba, ahol én értőjévé leszek annak, hogy én egy teremtmény vagyok. Hogy az én életem megváltásra szorul. És hogyha hozzá kiálltok, akkor én megmenekülhetek. És ezt, aki megérti, az valami olyasmit tapasztal meg, amit nagyon nehéz lefordítani. Hogy mondhatnám ezt más szóval? Hogy magyarázzam el neked? Hogy próbáljam meg ezt átültetni? Ugye, érezzük. Minden bizonyság tétel kísérletbe ott van az a hatalmas nagy őrlődés és önemésztődés, hogy vajon fogják érteni? És pünkösd ünnepében az egyik legnagyobb reménységünk nekünk, minnyájunknak, akik itt vagyunk, és akik távolról kapcsolódunk, hogy van lehetőségem megérteni. Mert Isten ki tudja nyitni a többszörösen bezárt szíveket. Isten csodát tud tenni azáltal, hogy az én réges régem önmagam által leírt életemet, szolgálatomat, ige tanulmányozásomat új alap

rendíthetetlenül értettem mindent, és kétségbe vonhatatlannak tartottam a saját meggyőződéseimet. Teológus koromban rengeteget örlődtem ezen a mondaton, hogy tehát ha már egyszer valami meg van csinálva, egy ház fel van építve, egy pohár víz ki van öntve, akkor hogy lehet ezt még egyszer? Vagy miért kell ezt még egyszer? Aztán csak hamar rájöttem, hogy minden felépített ház állandó karbantartásra szorul, minden kiöntött pohárvizet pótolni kell, és minden tudás, ami az ember életébe oda kerül az Isten ajándékából, csak arra jó, hogy rájöjjek, hogy mennyire keveset tudok. Nagy tudású református elődünknek ez a mondata így évek távlatából nem túlkapás. Mert hogyha arra gondolunk, hogy akarunk-e úgy élni, ahogy eddig éltünk, ha arra gondolunk, hogy jó-e nekünk az, ami egy éve, két éve, három éve, négy éve, öt éve, ami életünket jelenti, és a válasz erre az, hogy nem, akkor az Isten meghív az ő kegyelmeibe és szeretetébe. És ez nem csak akkor igaz, ha életemben először találok oda ő hozzá. Kedves testvérek, bár a Szentírásban ez nem mindig egy pontosan kitapintható pillanat, de van úgy, hogy évek, évtizedek mennek bele egy emberi életbe, míg nem egyszer csak megjön a látás, és megjön a megértés. Jézus Krisztus, amikor itt hagyja a tanítványait, az nagyon sok ember életébe, nagyon sok tanítvány szeme előtt egy olyan fizikai cselekménynek tűnik, hogy itt volt a mester, aztán már nincs itt a mester. Hova lett a mester? Hogy olvashattuk a keresztelés szereztetési alapigéjébe, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig? Ez hogy hangozhat, hogyha Jézus a mennyben van? Velem van? Na hát ez az a csoda, aminek a kiáradása ebben a mai napban meg kell, hogy jelenjen, amiről ma itt szólnunk kell egymás között. Ez az a csoda, amiben Isten az ő szent lelke által olyan közel jön hozzánk, amit talán a mi emberi szokásaink szerint egy öleléssel tudnánk leírni. Az Isten ölelő szeretete közel jön hozzánk. És persze rémisztő dolog ez, pláne abban az állapotomban, amikor én még elbújdosok, amikor én még nem vagyok kész, amikor én még valahol próbálom rendbe tenni magamba a bűneimet, mint Mózesnél. Az Isten elhívása, az, hogy legyél vezető, az, hogy az én népem segélykiáltásába te leszel az az emberi eszköz, akit én használni fogok. Hát hogy? Eltakarja az arcát, szinte már-már megroppan ez alatt a súly alatt. De az Isten szent lelkének a csodája időtlenül megvalósul, és azt, ami szintisztán emberi, akik mi vagyunk, ezt az emberit teszi készé a szolgálatra. A szolgálatra az igehirdetésben, a szolgálatra egymás terheinek a hordozásában, és az ő igéjének a megértésében. Időnk előre haladtával illene már végkövetkeztetésekről is beszélni. Erős a meggyőződésem afelől, kedves testvérek, hogy a Szentírás, ami életünk minden nyomorúságára, minden kihívására megoldást jelent. De az egyik

legnagyobb tragédia, hogy minden polcon jóformán ott van. Minden eszközről jóformán elérhetjük, de mégis érthetetlen marad. De mégis érthetetlen marad. Ha lehet nekünk ilyet most gyülekezetként, azt gondolom, hogy ennek az ünnepnek és az igei biztatásnak a nyomán elindulhatunk közösen egy imádságos irányba, és imádkozhatunk azért, hadd legyünk most kivételesen önzőek a saját szemszögünkből és a gyülekezet szemszögéből, hogy ki, akinek feladata és küldetése van ebben a közösségben. Kérjük az Isten áldott szent lelkét, hogy mutassa meg, tárja fel a mi életünkben ezeket a megoldásokat és az igének a mélyebb tartalmát. Ahogy a keresztelőben is elhangzott, mindezeket azért mondom nektek, hogy az én örömem legyen bennetek. Örülni ebben a mostani világban, hát már-már hihetetlen. De valahol az Isten rendelkezése nyomán, valahol az Isten vezetése nyomán, amikor az ő szolgálatába én hasznossá, az ő szolgálatában én valóságos szereplővé válok, hát sokszorosan igazzá válik, hogy aki másokat felüdít, maga is felüdül. Hiszem azt, kedves testvérek, hogy a mi itt létünknek nem csupán annyi a célja, hogy eltöltsünk egy jó órát, és ezáltal némileg megkönnyebbülve, vagy valamelyest megbékülve visszatérjünk a mindennapjainkba. Én sokkal inkább azt látom magam előtt a Szentírásból, hogy aki az ige értőjévé válik, nem biztos, hogy minden egyes mozzanatában azonnal elfogadója lesz az Isten akaratának, de előtte kinyílik egy világ. És az ige megértése és a bűnbánat együtt, na hát ezt az új világot nem csak kinyitja, hanem enged oda belépni. Jézus Krisztus erről a világról beszél. Erről a földi pár esztendőről, ami az örökké valóságba tart. Hát kívánom, hogy a mi életünkben is ez a hangzó szó a Szentírásból mélyen és egyértelműen úgy fogjon körül, erősítsen meg és tartson meg bennünket abban, amit Isten rendelt számunkra. És kívánom, hogy az az öröm legyen bennünk, amit csak Jézus Krisztus adhat meg. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a kamarakórus szolgálatát.

Köszönjük szépen a szolgálatot. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, eléd jönni, és könyörögni minnyájunk életében azért, hogy a megértésen túl ajándékozz meg bennünket bűnbánattal is. Vezérelj bennünket, Urunk, a Te ígéd megtartására, a Te veled való kapcsolat megbecsülésére. Imádkozunk szerte a világon mindazokért, akik igehirdetésekben, szolgálatokban, Te tőled kapott elhívásukban ott vannak. Áraszt ki ránk, Urunk, szent lelked ajándékát. Engedd, hogy békére leljünk a veled való közösségben. Imádkozunk, Urunk, gyászoló testvéreinkért, akik az új kezdettől távol, a múltba révedve fájdalmat cipelnek. Eléd hozzuk, Urunk, betegeinket, megfáradt, bezártságban lévő testvéreinket. Urunk, a szétszakított családok ott vannak Te előtted, Te látod, hogy milyen terhet, milyen megpróbáltatást jelent mindez. Irgalmadért könyörgünk most és az elkövetkezőkben is, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvérek, a 264. dicséretünk első és második verszakának eléneklésével helyünket elfoglalva készüljünk az úrvacsorára.

Jelentem a gyülekezetnek, hogy amint megígértük, az Úr szent asztalát megterítettük. Halljuk meg a szent és kegyelmes Isten hívását, íme minden készen van, jöjjetek a vendégségbe. Szeretett testvérek, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének a 23. és következő verseiben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek.

Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat.

Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvalván a bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzuk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem. És az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől. És a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét. És az engedelmesség lelkével támogass. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján kérdezem tőletek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isteni ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Másodszor. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már egy jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánat.

bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik illendőképpen elkészítettétek magatokat, járuljatok az Úr szent asztalához alázatos szívvel és szép rendben. És a hagyományokhoz híven foglaljunk helyet, a hagyományokhoz híven az konfirmandusok fogják először venni az úrvacsorai jegyeket, őket engedjük magunk elé, és aztán majd kérem a gyülekezet többi tagját is, hogy eszerint fáradjon ide. Az úrvacsora vétele alatt először a 266. dicséretünket énekeljük. Ezt az éneket fogjuk énekelni a kamarakórus szolgálata után.

Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztényi hivatásotokhoz méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet megjelenített és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Gyertek, emeljük fel szívünket, és imádkozzunk az Úrhoz. Mindenható teremtő édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy egy újabb lehetőséget, egy újabb bátorítást, megerősítést helyeztél el életünkbe. Annyira hálások vagyunk neked azért, hogy egy olyan világba hívtál meg bennünket, amibe a te szavad különbséget tesz, a tőled való eltávolodás, a vétek és a te szolgálatod között. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban a mi megváltásunkat valósággá formáltad. És a Szent Lelked által, Urunk, ebben élhetünk. Így kérünk, hogy erősíts és bátoríts meg minket arra, hogyha eljön az időnk, a magunk életével, szolgálatával tudjunk ebbe belecsatlakozni. Imádkozunk, Urunk, minden elkövetkező és eljövendő nagy próbatételért, amelyek talán éppen zajlanak is életünkben. Engedd, hogy a te kegyelmed váltságát mindig szemünk előtt tarthassuk. A feltámadott Úr Jézusért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük el hitvalló énekünket és a nemzeti imádságot.

0: A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, szeretett testvérek, egy hirdetést szeretnék közreadni a holnapi napon, Pünkösd ünnepén, első napján, 10 órakor istentiszteletre hívogat templomunk harangja. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az istentiszteleti közösségbe. Záró énekünket énekeljük, amely a 477. dicséret, annak harmadik verszakát énekeljük.
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Pünkösd vasárnapi ünnepi istentiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Markitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучало урочисте богослужіння з Берегівської реформатської церкви з нагоди свята П'ятидесятниці. Проповідував пастор Берегівської реформатської церкви Маргітич Януш. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Verspercek.
1: Békefi Pál, Kármel hegyén. A Kármel ormán csendes éjszakán buslakodik a ma tanítványa. Szorgos munkával volt keze tele, csak eredményben van nagy hiánya. Míg mindenütt viruló élet pezsdül, őrálló szíve búsan kesereg. Odakint derű, kacagás az élet, az ő szeméből fájó könypereg. Uram, pünköstkor zúgó szélnek szárnyán égi tűz szállt le az emberekre, mely lángra gyújtott sok alvó szívet. Uram, ez ünnep ma nem lehetne? Nem lehetne, hogy szent apostolok tüzes nyelvekkel szólnak az igét, és mint Jézusnak bizonyságai új életet vinnének szerte szét? Nem lehetne, hogy bűnét bevalló sokaság gyűlne a kereszt köré, Isten sátora leszállna dicsőn a mellettverő bűnösök közé? Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg fehér ruhások serege fölött, Timóteusok, Titusok, Pálok lennének a megváltottak között? Uram, pünköstkor zúgó szélnek szárnyán égi tűz szállt le az emberekre, mely lángra gyújtott sok alvó szívet. Uram, ez ünnep ma is lehetne. Uram, ez ünnep ma is lehetne.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Púzus FM-en. Szaxofon és néha egy gitár párbeszéde vezet minket, emlékek, érzések és belső tájak felé. Olyan dallamokat hallunk, amelyek nem csak szólnak, hanem éreznek. Kezdünk. Vitány arra gyoszlók a csámok szaxofon, és a szom hitára próbáld úgy, na skrisz, pohadő, pocsutyá, ivnúdrisnyi, pejzázsie, pocsadájma.

Ez volt az NSAV egy fél óra, ahol a hangszerek beszéltek helyettünk. Szaxofon, gitár, dallamok, amelyek érzéseket hoztak elő, talán emlékeket is. Sziasztok! Szörnyű programi mozésnél track prozbucsál a muzika, jaká hovoril az emisztnász. Mladí is csopro búdžuť, počutia, možlivo najvíc z pohody. Ďakujú, čo boli zi mnoju, psi, prichy, podorožie. Na stupnou razu, nový zvuky, nový histórii. Do zústričie.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Verspercek.
1: Turmezei Erzsébet, az enyém. Hogyha vesztes a harc, az enyém. Ha nem megy a munka, ha nincs eredmény, ha hiába küzdök, ha még sincs remény, munka és kudarc az enyém. A sötét az út, homályos, tekergő, elfödi a célt ősrengeteg erdő, hogyha egyre lejt, alább meg alább, felfele akars, lejjebb jut a láb, tudom, az az út az enyém. De ha bajok múlnak, sebek gyógyulnak, terhek semmisülnek, bilincsek lehulnak, ha könnyű a lelkem, boldog, szabad szárnyal, mindig magasabbra, ha dalolva szárnyal, szabadulás, ének az övé. Ha cél felé tart az út egyre előre, hogyha mindenre rajt, sebző, gyöngyre, kőre, már a cél fénye hull, el nem takarja semmi, megállni sem enged, ernyetten pihenni, bizony, az az út az övé. Ha áldott a munka, ha élet kíséri, ha lelkem a lelkek mélységét eléri, szemek felragyognak, bús, szomorú arcok, ha diadalmasak, dicsőek a harcok. Az áldott munkas, a diadalmas harc az övé. Az enyém gyáva, gyönge, az ő lelke hatalmas, az enyém vesztes, terhes, az övé diadalmas, az enyém bűnös, átkos, az övé szent és áldott. Bizony az Isten lelke győzi meg a világot. Legyen az övé minden, soha semmi az enyém, a munka, út és élet. Legyek én üres edény, és áradjon belém, és töltsön be az övé az erős, győztes lélek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: Verspercek.
1: Füle Lajos, Pünkösd fényében. Pünkösd, fényedben élek, teremtő égi lélek, erőt gerjeszti lelkem, felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel. Az ige, mint zsarátnok, hüllő szívemben lángot lobbantott, hála érte. Követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére. Dicsőítsd őt ma bennem, ki nem vetett el engem. Illesse hála, hála, ki érte, mit se várván megváltott vére árán, Istennek és Atyának.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: И один FM. Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Valamint 9 és 40 napos évfordulók, tágos terem 20-60 fő részére, hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás!

0: Him.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
2: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
4: Kígyós Jancsi. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fia. Annak a fiúnak Jancsi volt a neve. Azt mondja Jancsi egyszer az anyjának. Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán szerencsém lesz, s szerzek valamit. Kendnek is jobb lesz az élete. A szegény asszony pogácsát sütött, feltarisznyálta a fiát, s Jancsi elindult hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, megszólítja valaki. Néz erre, néz arra, nem lát senkit. Aztán felnéz egy fára, s hát annak a felső ágára rá van tekeredve egy kígyó, ez szólott hozzá. Azt mondotta Jancsinak a kígyó. Te legény, védj le a fáról, s vígy haza az édesapámhoz, bizony nem bánod meg. Jancsi felmászott a fára, a kígyó szépen letekerte az ágról, az meg mindjárt rátekerőzött a nyakára, de nem bántotta Jancsit. No, leereszkedik a fáról, tovább indul Jancsi, s kérdi a kígyótól. Hát hol lakik a te édesapád? Látod-e amott azt a nagy tüzet? Mondotta a kígyó. Ott lakik az én édesapám gyémánt palotában. Hitte is, nem is Jancsi ezt a beszédet, de azért csak vitte a kígyót, többet nem kérdezősködött. Tovább mennek, mendegélnek, s egyszerre csak eléjük áll egy disznó nagy röfögéssel. Azt mondja Jancsinak a disznó. Tedd le azt a kígyót, legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Látod-e, én királyfi voltam, s disznónak varázsolt. Nem bánom én, akárminek varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Amint egy pár lépéssel tovább mentek, azt mondja a kígyó. Szerencsét, hogy nem hallgattál arra a disznóra. Királyfi lehetne még most is, de megvarázsoltam, mert hiába kértem, hiába könyörögtem, nem vitt haza az édesapámhoz. Még egy hajításnyira sem mentek, eléjük toppan egy ló, s az is azt mondja Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Nem bánom én, ha meg is varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Mikor egy kicsit tovább haladtak, azt mondotta a kígyó Jancsinak. Látod, Jancsi, ezt is azért varázsoltam meg, mert nem vitt haza az édesapámhoz. Tovább mennek, mendegélnek, s hát jöjj velük szembe égtelen nagy bömböléssel egy bika. Mondja ez is Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert bizony megvarázsol, mint engem. Hadd varázsoljon, nem bánom, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Azzal tovább mentek. Mikor egy kicsit eltávolodtak a bikától, azt mondja a kígyó. Látod, te legény? Ez mind a három királyfi volt, s mind a hármat kértem, hogy vegyen le a fáról, vigyen haza az édesapámhoz, de egyiknek sem volt annyi szíve, hogy megkönyörüljön rajtam. Azért varázsoltam meg mind a hármat. A közben megérkeztek ahhoz a nagy tűzhöz, amelyet messziről láttak. Attól a tűztől nem messze volt a gyémánt palota. Abban lakott a kígyó édesapja, a kígyók királya. A gyémánt palota előtt egy regement katona állott tört, s mikor Jancsi odaért a kígyóval, szépen két sorba állottak, s úgy tisztelektek. Felmennek a gyémánt grádicson, s amint mennek, mondja a kígyó Jancsinak. Hallod-e te jó legény? Az édesapám, amiért engem hazahoztál, annyi ezüstöt és aranyat kínál, amennyit csak elbírsz, tám még többet is. De te ne fogadj el semmi egyebet, csak azt a nagy abroszt, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Bemennek a palotába, fogadja a kígyó király nagy örömmel őket, s mondja lelkes szóval Jancsinak. Kívánj akármit, te legény! Adok neked aranyat, ezüstöt, gyémántot, amiért visszahoztad egyetlen leányomat. Nem kell nekem, felséges királyom, sem aranya, sem ezüstje, sem gyémántja, mondotta Jancsi. Csak az a nagy abrosz, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Jól van, fiam, mondja a kígyó király. Neked adom, pedig ez a legdrágább kincsem a leányom után. mert úgy tud meg, hogy ennek az abrosznak csak be kell hajtani a négy sarkát, s tele lesz mindjárt étellel, itallal. Ha ezt az abroszt megőrzöd, ételre, italra nem lesz gondod az életben. Ott mindjárt meg is mutatja a király, hogy mit tud az abrosz. Behajtja a négy sarkát. Hát annyi rajta az étel, ital, hogy csak úgy ropogott alatta az asztal, pedig színarany volt mind a négy lába, de még a fedele is. Leülnek az asztal mellé, bíztatja Jancsit a kígyó király. Egyél, igyál, fiam! Esznek, isznak, s egyszer csak mi történik, mi nem? Nem egyéb a nagy semminél, elég az, hogy kerül, fordul az asztal körül a kígyó király leánya, s hát egy szempillantásra csak eltűnik, mintha a föld nyelte volna el, s ott van helyette egy szépséges szép leány, de olyan szép, hogy Jancsinak szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Megszólal a leány. Csodálkozol, ugye te legény? Pedig úgy nézd meg, hogy én vagyok az a kígyó, akit hazahoztál. Nem bánom én, mondta Jancsi. Ha az vagy, ha nem az vagy, de ha előbb látlak, bizony nem az abroszt kérem az apádtól, hanem téged. Azt mondja a kígyó király. Ne búsulj, fiam! Neked adom az abroszt is, neked adom a leányt is, s adok mellé tengerkincset. Élhettek vígan, míg a világ, s még két nap. De bezzeg megörült ennek a beszédnek, Jancsi, nem különben a kígyó király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, hét álló nap s hét éjjel táncoltak. Akkor a fiatalok hat lovas hintóba ültek, hat lovas hintó előtt ment egy regement huszár, utána is egy regement huszár, két felül a hintó mellett két regement gyalogkatona, úgy indultak a Jancsi hazájába. De még mi mindent vittek utánuk? Hat szekér ezüstöt, hat szekér aranyat, hat szekér gyémántot. Ahogy megérkeztek a Jancsi hazájába, éppen olyan gyémánt palotát építettek, mint a kígyó királyé. Beköltöztették a Jancsi anyját is. Bezzeg jó dolga volt azután, kezét, lábát összekalácsolta, úgy élt, mint egy királyné. Itt a vége, fuss el véle.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Púzus FM-en. Szaxofon és néha egy gitár párbeszéde vezet minket, emlékek, érzések és belső tájak felé. Olyan dallamokat hallunk, amelyek nem csak szólnak, hanem éreznek. Kezdünk! Vitány aragyoszlók a csámok szaxofon, és a szom hitára próbáldújt na skrisz, poha, de počutja, i vnútriši, pejzážie. Počenájma!

0: Ez volt az NSAV egy fél óra, ahol a hangszerek beszéltek helyettünk. Szaxofon, gitár, dallamok, amelyek érzéseket hoztak elő, talán emlékeket is. Sziasztok! Szörnyű programi muzésnél track prozvucsala muzika, jaka hovoril az emisztás. Melódi is csopro búdzsúj, počutja, možlivo navíc z pohody. Ďakujú, šo boli zi mnoju, psi, prichy, podorožie. Nastupnou razu nový zvuky, nový historii. Do zústrečí. More music in the mix.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
3: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92.2 Biodim FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls